Ez a rendszerkettő ahol lesz nagyon remény szóval, hogy Bloomfield, elég köszönöm, hogy Bloomfield, elég köszönöm, hogy Bloomfield, elég köszönöm, hogy Bloomfield, elég köszönöm, hogy Bloomfield,